0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rottenbiller utca mai nevét az 1870-es évek elején Pest egykori polgármestere Rottenbiller Lipót után kapta. Ezt megelőzően árokvonalként ismerték. Már ekkor erre vitte a Városligetbe a pihenni vágyókat a lóvasút, majd később a villamos. Az 1880-as évekre az utca mindkét oldalán két-három emeletes eklektikus lakóházak sorakoztak. Az 1900-as évekre pedig a Baross és a Lövöldetér felüli szakaszokon több emeletes paloták emelkedtek. Az épületek a mai napig őrzik az utca századfordulós arculatát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1972. február 27-én nem mindennapi sztárparádinak adott otthont a budapesti Duna Intercontinental, amit ma Marriott Hotel néven ismerünk. Ott ünnepelte ugyanis 40. születésnapját a világhírű amerikai színésznő Elizabeth Taylor. Magyarország első ötcsillagos szállodájának rendezvényén számos nyugati híresség jelent meg. Többek között Grace Kelly, Oscar-díjas amerikai színésznő, Ringo Starr, az akkor már 2 éve hivatalosan is feloszlott Beatles dobosa, továbbá Michael Caine angol színész. Az ünnepelt férjétől megkapta az arany Rubin Cartier láncon lógó 1600-as évekből származó szív alakú Taj Mahal gyémántot, ami a színésznő halála után 2011-ben egy aukción 8,8 millió dollárért, vagyis több mint 2 milliárd forintért kelt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 század méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légi csapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringakörön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Ma napközben vonulásos rendezvények miatt lezárásra kell számítani az Andrássy úton a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon is a Vérmezőig. Ugyancsak szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a délutáni és kora esti órákban az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Várhatóan délután 3:30-5:00 a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között, valamint a további érintett BKK járatok is módosított forgalmi rend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik a Klasszik Hétvége című műsor. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Nőtt az átlagkereset áprilisban. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, és szó lesz arról is, hogy megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét.

0: felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A miniszter kifejtette, a MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbeton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is. A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, írt a Vitézy Dávid. Vitézy Dávid egy korábbi posztjában bejelentette, hogy az uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznek be, amelyek közül több a Budapest-Pécs vonalon közlekedhet majd.
1: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133-e autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szentgellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olof-Pálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zicsi Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további érintett BKK járatok pedig este 6:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Megkapta az új magyar légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét. A Hungary Airlines legújabb kargógépe már aktív szerepet kap a vállalat növekvő nemzetközi hálózatában. A gép különlegessége, hogy korábban az Emirates flottájában teljesített szolgálatot utasszállítóként, mielőtt teherszállítóvá alakították át. Az ilyen átalakítások egyre népszerűbbek a lévi közlekedési iparágban, mivel a nagy hatótávolságú és jelentős kapacitású utasszállítók kiváló alapot biztosítanak a modern kargó repülőgépek számára. A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb kéthajtóműves kargó repülőképei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált. A gép érkezéséről már májusban lehetett tudni, amikor a vállalat bejelentette flotta bővítési terveit, akkor az is kiderült, hogy az új Boeing 777-es várhatóan június közepén állhat forgalomba, ami most meg is valósult. A bővítéssel a társaság flottája 4 repülőgépre nőtt, amelyben 2 Airbus A330-as és 2 Boeing 777-es található. A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű, Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Elkerülhetetlennek tartja a működőképesség érdekében a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Budapest azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Budapesten 2026. szeptemberében olyan esemény várható, amely az atlétika történetében egyedülálló. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntő első világtörténelmi megrendezésének. Az atlétikai világdöntő egy teljesen új formátumú verseny, amelyben kizárólag a sport legkiválóbbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek mérhetik összetudásukat. A verseny nem ismer selejtezőket, a pályán csak döntők zajlanak, így minden egyes futam, ugrás és dobása maximális téttel bír. 28 versenyszám, összesen 360 sportoló küzd az abszolút bajnok címért. Selejtező nélküli, tisztán döntős formátum minden pillanat számít. A világ legjobb atlétái egy helyen, egyetlen hétvégén gyűlnek össze. Ezt az eseményt most először rendezik meg a világon. Budapest adja az első fejezetet a sporttörténelemnek. A helyszín a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ. A stadion nem ismeretlen a nagyvilág előtt, a létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült. A Duna keleti partján, Budapest déli részén, korszerű infrastruktúrájával és kiváló megközelíthetőségével az egyik legmodernebb atlétikai helyszín Európában.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3 megsebesültek, 1 ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Én Vukovi Judit vagyok, már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest, és beszámolok arról is, hogy mitől különleges Budapest új panorámahajója.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják.
2: Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját, az orosz Urál és a Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta euróvezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia folyamatban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés, várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig, az Európai Unió támogatásával jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét, Hídvégi Józsefet erősítette meg a Somogyi Főügyészség. A gyanú bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás, az eljárás a korábbi fideszes városvezetés idején kötött csaknem 300 millió forintos gyanús rokoni szerződések és kifizetések miatt zajlik. Azonnali hatállyal felmondta a Balási Gyula cégeivel kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Lépés a Launch Event Kft., a New Land Media Kft. És a Launch Design Kft. Érinti. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fűvizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a cégcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztárolókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, az Agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint, a tó halállománya megmentésére intézkedési terv készült. A firenzei Uffizi képtárban elromlott a klímaberendezés, emiatt felfüggesztették a jegyeladást. Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzeti egységet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak. Az Amnesty International szerint Súlyog Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás útján. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen, úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Súlyog Tamás erre okot is adott. Az előző 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, hogy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetési ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bós Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az áréskorlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik adásában az első órában a vendégem lesz Balázs Elemér, jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, hiszen július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, illetve a nyári tervekről, valamint a vendég lesz még Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, illetve most már a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, és a közgyűlés Horváth Zsoltot választotta meg a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk Horváth Zsolttal. De természetesen a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is érkezik. Kosztolányi vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben, illetve nem épül meg az új Nemzeti Galéria a Városligetben. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5-e között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benc úr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Újabb földrengés volt Venezuelában. Szerdától vámkötelesek az unión kívüli webáruházas rendelések. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik adásában az első órában a vendégem lesz Balázs Elemér, jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, hiszen július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, illetve a nyári tervekről, valamint a vendég lesz még Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, illetve most már a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, és a közgyűlés Horváth Zsoltot választotta meg a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk Horváth Zsolt. De természetesen a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is érkezik. Kosztolányi vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben, illetve nem épül meg az új Nemzeti Galéria a Városligetben. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr-kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Néhány percen belül Balázs Elemérrel beszélgetek, aki jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője. Július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. A Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek a jazz hangzásukba. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balázs Elemért, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 9-én ismét a Várkert Bazár öntőház udvar színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, és ide fogjuk meghívni a hallgatókat, de közben azért bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai jazz életnek a zenekar, a Balázs Elemér Group, és mi az, ami ennyi idő után is összetartja a zenekart, ami lendületet ad, energiát, hogy menjenek előre, és együtt maradjanak, és együtt legyenek.
2: Igen, természetesen az nagyon fontos dolog, hogy ez a 26 év, amióta együtt van a zenekar, nyilvánvalóan ugye voltak időszakok, voltak zenekari tagváltások, de hogy alapjában véve mindig egyetlen egy dolog volt pontos, ugye nekem és az öcsémnek, Balázs Józsefnek, a fantasztikus zongoristának, aki szintén egy alapító tag még mellettem, ő a kezdetektől kezdve ott volt a zenekarban, és az volt a célunk, hogy az a stílus, amit kialakítottunk, ez a dallamos, ugyanakkor ritmikus, de ilyen nagyon-nagyon utazós és ilyen nagyon szép zene, az maradjon, és hogy a minőség és a stílus az legyen a Balázs Elemér Gruppos, ahogy mi szoktuk mondani, és ez annyira jellemzővé vált ez a titulus a zenekarnak, hogy gyakorlatilag most már halljuk rendszeresen nem csak tőlünk, hanem a közönségtől is, hogy ez beges, ami ugye a zenekarnak a rövidítése, tehát a Balázs Elemér Gruppnak, tehát hogy ez nagyon beges hangzás. Na most ennél nagyobb elismerés nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy tényleg kialakítottunk egy egyedi stílust, amiből abszolút meg lehet ismerni a mi zenénket, ami ugye egy nagyon érdekes zene, mert hogy a saját számok mellett azért mi rengeteg dolgot bele szőttünk a zenei palettánkban. Itt beszélek a magyar népdalokról, ami szinte már hagyományá vált, hogy majdnem mindegyik albumunkon van egy magyar népdal, így volt ez a legutolsón is, és hát csináltunk egy nagyon sikeres magyar népdalos albumot, amin Szalóki Ági és Pea volt a vendég, ez egy 2006-os lemez volt, ami egyébként aranylemez lett, és nagyon nagy sikere volt, tehát hogy mi hozzányúlunk másfajta dolgokhoz, azon kívül csináltunk egy reneszánsz barokk ihletésű lemezt, ahol nem bántva a reneszánsz és a barokk zenét összeötvöztük a jazzzel. Ez is nagyon nagy sikerű volt, ezen vendég volt a hihetetlenül fantasztikus, népszerű, most az egyik legnagyobb sztár katalán szoprán énekes hölgy, Núria Liá, és ezzel a lemezzel is nagyon nagy sikereket értünk el, többek között játszottunk az Innsbrucki régi zenei fesztiválon, ami egy nagy élmény volt, úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk. Mindig arra törekedtünk, és ez volt a cél, hogy ez a fantasztikus egyetértés a zenészek között, az énekesekkel, ez maradjon meg, és hát hála jó Istennek, most is nagyon jól működik a zenekar, hiszen olyan tagok vannak a zenekarban, akikkel nagyon jó együtt játszani, és szeretjük egymást.
1: Tehát akkor a jazz mellett népzenei, világzenei, klasszikus hatások, ugye ne felejtsük el a női férfi énekhang párbeszédjét, és a közönség gyakran szokta említeni, hogy a koncerteken mindig van egy ilyen különleges érzelmi atmoszféra. Ez tudatos, vagy ez spontán módon alakul ki?
2: Hát igazság szerint, mikor megcsináltam ezt a zenekart, akkor volt egy hangkép a fejemben, ahová mindenféleképpen két énekest képzeltem, egy női hangot és egy férfi hangot, hiszen a legtermészetesebb közvetítési módja a zenének még mindig az ének, és ami nagyon érdekes, hogy ez többféle felmérésből hallottam, hogy ha egy éneket, melódiát sokkal hamarabb megjegyeznek, mint egy instrumentális melódiát, ez nagyon érdekes egyébként, tehát valahol az emberben ez egy ösztönös érzés, és épp ezért az elénekelt melódiák azok nagyon benne maradnak az emberekben, és épp ezért a hallgatóságunk is nagyon, de nagyon szereti a mi repertoárunkat, hiszen azért van bőven, mert hogy 11 stúdióalbumunk van, ami azt jelenti, hogy kb. 100 szerzeményből, számból válogathatunk, azért ez elképesztő, tehát hogy mindig izgalmasan tudunk, akár a rendszeresen működő Budapest Jazz Clubban, ugye minden hónapban játszunk, ott is mindig más programot játszunk, és így lesz ez most július 9-én is, hogy egy ilyen best-of anyaggal fogunk készülni, tehát nagyon izgalmas koncert koncert lesz.
1: 6 év után koncerteznek újra itt a Várkert Bazárban, az Öntőház udvarban. Milyen ez a helyszín, milyen visszaemlékezni rá, és most, ha már egy picit azért belementünk abba, hogy best of válogatás, de akkor erről még egy picit bővebben meséljen nekünk.
2: Hát csodálatos, csodálatos érzés. Én azt mondom, hogy talán az egyik legszebb és leghangulatosabb koncerthelyszín ilyenkor nyáron az Öntőház udvar, tényleg csodálatos körülmények között, úgyhogy tényleg, ha jó idő lesz, Isten adja, és jó idő lesz, akkor minden adva lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó koncert legyen. Én nekem ott a lemezbemutatóm is, amikor 2020-ban szintén egy jubileumi lemezbemutatónk volt, ott is fantasztikus hangulat volt, nagyon szerettünk ott játszani, és ezt most így lesz ugyanúgy, szerintem nagyon nagy izgalommal várjuk, és ahogy mondtam, a programmal kapcsolatban pedig tényleg összeállítottunk egy olyan kis csomagot, ami az eddigi dalainkból van, és lesznek rajta olyanok, amit már nagyon régen játszottunk, lesznek olyanok, amik újabbak, úgyhogy abszolút mindent meg fog találni a közönség a programban. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, tehát tényleg már mi is nagyon várjuk.
1: Elhiszem, július 9-e ezt.
2: Július 9-e este 8 óra.
1: Így van,
2: Bazár, Öntőház udvar.
1: Így van, ha rossz idő lenne, akkor viszont a rendezvényteremben lenne, tehát akkor is megtartják a koncertet, csak akkor esetleg
2: és
1: nem.
2: Hát a rendezvényterem is nagyon hangulatos.
1: Így van.
2: A rendezvényterem is csodálatos. Nem sokat veszít a dolog, de azért nyilvánvalóan jobb lenne a szabadban, jó időben, kellemes időben megtartani ezt a koncertet.
1: És ezután, hát én azért kíváncsi vagyok, milyen új tervek, projektek, koncertek várhatóak a közeljövőben?
2: Még lesz 2 vidéki koncertünk, ami hát gyakorlatilag egy turné keretén belül van. Még megyünk Kulcsra, a hajókikötőben, ott is egy nagyon csodálatos környezetben lesz egy koncertünk, az július 14-e, és aztán megyünk majd augusztusban szintén egy nagyon gyönyörű helységbe, Sabar környéke, és ott a Sabar borászatnak lesz egy koncert, ami szintén nagyon hangulatos, egy csodálatos környezetben, úgyhogy most a Balázs Elemér Groupnak egyelőre ennyi. Aztán most van egy új menedzsment, akikkel nagyon szeretnénk nemzetközi vizekre újra visszatérni, mert most az egy kicsit csendesebb volt. Októberben megyünk Stuttgartba, ahol szerveződik most egy kisebb turné, ami lehet, hogy érinti majd Csehországot, Németország és Csehország. Úgyhogy októberben ez várható, és aztán szeretnék minél több nemzetközi külföldi koncertet, úgyhogy most nagyjából ezek a tervek. Ugye még mindig az utolsó lemez, még nem turnéztuk ki annyira, hogy most vegyünk egy újat, tehát most az még várat magára, úgyhogy a Flying Music című utolsó albumunknak az anyagát még azért majd koncertezzük, úgyhogy én nagy reménnyel és izgalommal várom a következő időszakot, hiszen egy új menedzsment van a zenekar mögött, és hát nagyon izgalmas dolog ez, hiszen amikor nagy elánnal várja a zenekar, és nagy elánnal küzd a menedzsment, akkor azok mindig jól szoktak sikerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
1: A sok munka mindig meghozza szerintem a gyümölcsét.
2: Én is azt gondolom, így van.
1: Záró kérdésként pedig beszélgessünk a magyar jazz helyzetéről. Én azt gondolom, hogy most szinte minden művészeti ágnak lett újra hangja, olyan hangja, amelyet talán meghallanak. Ön mit gondol most, hogyan látja, és mi lehet az irány?
2: Hát nagyon reménykedve várom, hiszen ez egy hát nagyon régi probléma is. Őszintén mondva, én nagyon sok riportomban elmondtam már, és hát hangot is adtam ennek, de nem csak én, hanem nagyon sok zenész kollégám, jazzzenész kollégám, hogy valahol a jazz egy kicsit mostohaként volt kezelve, tehát valahogy nem kaptuk meg soha azt a támogatást, amit esetleg más műfaj a zenében. Mivel most nyíltak új jazz egyesületek, szövetségek, például a Szabcsi Jazz Egyesület, ugye a Jazz Szövetség már régóta küzd a magyar jazz sikerért, és most nyílt egy új jazz fórum is, ahol szintén neves művészek próbálnak a jazz, ott inkább a jazzzenészek jogaiért küzdeni. Én ennek nagyon örülök, mert hogyha összefogunk, már pedig vannak erről tárgyalások, és már találkoztunk is ez ügyben így a vezetőség, hogy próbáljuk meg egy céllal mi az igényeket, és én nagyon remélem, hogy erre felfigyelnek, hiszen még tényleg nem volt ilyen, hogy

0: amik több perces hanggal kísérte mozgó fényalkotások, és látok, hogy megelevenedik a székesegyház, például elkezdenek forogni a tornyai, vagy leomlik az épület, vagy lovak vágtatnak ki az ajtaján. Ez olyan élmény volt, amit még elképzelni sem tudtunk. Úgyhogy nagyon jó érzés visszaemlékezni tényleg akár a kezdetekre, itt a 10 éves jubileum kapcsán, akár pedig egy ilyen áttekintéssel azért megnéztük az elmúlt évek tapasztalatait, és részben ennek is köszönöm, hogy mindig próbáljuk minél jobban széthúzni a fesztivált, mert hála a jó égnek, annyira népszerű, hogy a belvárosban már el se férnek ennyi ember, és ezért nyitjuk meg, hogy jöjjenek akkor a Kodály központ, a Balogh Árnyéket, a Zsolnai negyed irányába is.
1: Én nagyon-nagyon kívánom, hogy idén is nagyon sikeres legyen ez a fesztivál is. Van-e valami szám esetleg, amit így nagyon szeretnétek, hogy meglegyen az a látogatói szám?
0: Hát én biztos vagyok benne, hogy a 100 000-et idén is túllépjük, ezen felül pedig minden már csak bónusz.
1: Legyen nagyon sok bónusz, akkor ezt kívánom, és hogy tényleg nagyon sikeres legyen a fesztivál, és beszélgessünk jövőre is, és akkor is beszéljük át, hogy hogyan sikerült az idei fesztivál, és hogy akkor mire készültek, és köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Halász Kingát hallhatták, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló második részének. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben. Nagyszabású díjátadó gálával és a Hegedűs a háztetőn című előadással zárult az Országos Színházi Találkozó Debrecenben. A záró eseményen kihirdették a fesztivál díjazottjait. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence, a legjobb női főszereplő megosztva Kovács Adél és Tóth Ildikó lettek. A legjobb előadás Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös produkciója, a Revizor lett. Gratulálunk a díjazottaknak, és amivel folytatjuk, nemzetközi hírű énekesekkel viszik kéthetes japán turnéra a Varázsfuvolát az opera 113 fős együttesével, Mozart népszerű daljátékának 12 állomásos japán turnéján. Cinetár Miklós 2014-es rendezésen 4 év után látható újra az ázsiai Szigetországban 2026. június 21-e és július 4-e között. Az együttes legutóbb egyébként 2022 őszén ugyancsak a Varázsfuvola című daljátékkal járt a felkelő napországában. Japán után pedig Párizs, hiszen eddig ismeretlen Mozart kéziratra bukkantak Párizsban. A francia nemzeti könyvtár munkatársai egy ideig teljesen ismeretlen Wolfgang Amadeus Mozart által írt kéziratot azonosítottak. A dokumentum a zeneszerző 1778-as utolsó párizsi tartózkodásának idejéből származik, és 2026. februárjában került elő a könyvtár zenei részlegéből. A felfedezés alapjaiban gazdagíthatja a Mozart kutatást. És kutatásnál maradunk, de vissza Budapestre. Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Liszt Ferenc életét bemutató több mint 800 levél és 3 napló vált szabadon hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeuma és Kutatóközpontja közös projektjének eredményeként a Nemzeti Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. A közzétett anyagnak köszönhetően új távlatok nyílhatnak a nemzetközi Liszt kutatásban. A kópia levelek menüpontja alatt nem csak Liszt Ferenc autográf levelei kaptak helyet, hanem azok is, amelyeket neki címeztek, illetve amelyek közeli családtagjaihoz és művésztársaihoz kötődnek. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló első részét, költségvetési csalás gyanúja a Magyar Színháznál nyomoz a NAV. Nyomozást indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Színház, korábbi nevén Pesti Magyar Színház gazdálkodása ügyében költségvetési csalás büntettének gyanúja miatt. Az eljárás hátterében a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi súlyos szabálytalanságokat feltáró ellenőrzése áll. A minisztériumi vizsgálat kifejezetten arra az időszakra összpont, amikor az intézményt Zalán János igazgatta. Az Index értesülései szerint az ügyben jelenleg a NAV jár el nyomozóhatóságként, és az elmúlt hetekben már meg is kezdődtek a tanúkihallgatások. A heti hírösszefoglaló ezzel a végéhez ért, viszont még egy interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Bardóczi Attila színművésszel fogok beszélgetni, hiszen idén nyáron ismét felgörült a képzeletbeli függöny a Benczúr-kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Bardóczi Attila az egyik főszereplő a június 30-ai Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai esnek. De természetesen a nyár többi programjáról is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bardóczi Attila színművészt, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: A Benczúr kerti esték 2026 programjaira hívjuk meg a hallgatókat a következő jó néhány percben, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében, és bizony itt a Benczúr kerti esték című programsorozat részeként június 30-án megvalósul az Aznavour és Piaf a francia chanson óriásai című zenés est is, amelynek ugye az egyik címszereplője ön, illetve Jordán Adél, ő fogja Piafot alakítani. Na, de menjünk akkor a Benczúr kertbe, és egy picit beszéljünk erről, hogy aki még nem volt itt, annak mit tudna elmesélni, milyen hangulata van ide eljönni egy esten, egy koncerten, egy színházi előadáson részt venni?
2: Szerintem páratlan a hangulat, mert az ember, ha ott sétál, egy lépésre a Városligettől, az utcán, nem is sejti, hogy a homlokzatok mögött micsoda kertek, udvarok vannak. És ez a negyed valamikor villanegyednek épült, ma már teljesen beépítette a város, körbevette, de az eredeti villáknak ezek a hátsó jó nagy kertjei megmaradtak, és ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt pár évvel ezelőtt a vezetőség kitalálta, hogy igen, nem csak évközben lehetnek előadások, ugye akkor télen, tavasszal, ősszel az épületben, hanem kihasználni a nyári esték kellemes, langyos hangulatát, hogy a kertben is el lehet révedezni, lehet hallgatni finom zenéket, nézni előadásokat, és tényleg egy olyan helyszín, amit szerintem, ha valaki aznap azon gondolkodik, hogy na, ma este esetleg beülnék valahova, nincs annyira rekkenő hőség, vagy éppen azért, mert nagyon meleg van, talán ott a kertben egy picit hűsebb, kellemesebb.
1: A programok már elindultak egyébként, és egészen augusztus 16-áig várják az érdeklődőket, és a Benczúr kertnek a weboldalán mindent részletesen megtalálnak. Ennek volt már itt előadása a Benczúr kertben?
2: Igen, volt. Orosz Zoltán harmonika művésszel, aki nekem rendszeres kísérőm, nem is kísérőm, hanem művésztársam, akivel pont francia chansonokat szoktunk csinálni, ilyen műsort. Vele és a kisebb zenekarával már kétszer is felléptünk ott.
1: Akkor most már erős lesz a terep. Igen. Ha már a francia és a chanson szó is elhangzott, akkor maradjunk ennél, és június 30-ánál. Edith Piaf nevét szerintem mindenki ismeri, de Aznavournak a nevét vajon mennyire ismerik az emberek, és ön mikor találkozott először vele, és mi volt az, ami megfogta? Kis ő?
2: Hát igen, ez érdekes ez a kérdés, és nagyon jó is. Ebben benne van már a generáció szakadék, hogy úgy mondjam. Ugye már abban a korban vagyok, amikor már el kell mesélni a nálam fiatalabbaknak azt, hogy ki volt Aznavour, mert mikor még én nagyon fiatal, meg gyerek voltam, akkor az ő neve itthon Magyarországon is ismerősen csengett. Akkor volt nagy-nagy világsztár a 60-as, 70-es években. Ő volt az Edith Piaf élete alatt, és utáni időszaknak a legnagyobb énekese, és nagyon fontos megemlíteni, hogy szerzője is. Ez egy nagyon érdekes sors, és nagyon érdekes, izgalmas ember. Örmény származású volt, 1924-ben született, és majdnem megérte a 100 éves korát, alig néhány évvel azelőtt halt meg, és képzelje el, még előtte, tehát ő még életében nagyon idősen is színpadra állt, és én láttam videókat, tehát ez nem volt rossz, amit csinált a színpadon, tehát nem az a fajta fellépő volt, aki azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt régen, és azért jó, hogy még itt van, de...
1: Ez már nem ugyanaz.
2: igen, de ő nagyon-nagyon-nagyon jó ízléssel, és nagyon okosan csinálta ezt is, és mint mondottam és említettem, ő nem csak énekes volt, hanem szerző is. Rengeteg dalának ő írta a szövegét, hihetetlenül jól bánt a francia nyelvvel, költőként. Egyébként ő volt az, aki úgy fogalmazta meg a francia sanzont, és szerintem ezt azóta se sikerült überelni, hogy úgy mondjam, hogy a francia sanzon az az, ami félúton van a táncdal és a költészet között.
1: Ó, ez gyönyörű. Ezt
2: tökéletesen eltalálta,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Ezt, hogy mi is a sanzon. Akkor kezdett a háború utáni években, amikor elindult ez a újfajta pezsgés egész Európában, ugye a háború borzalmai után bejött az amerikai kultúra, bele együtt a latin-amerikai is, tehát új ritmusok, mambo, a bossa nova, a jazz, később a rock and roll, és még rengeteg más dolog, ami nagyon jó hatással volt a sanzon műfajára, mely egyébként pont ebben az időszakban ért el a legnagyobb csúcsát. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as évek volt az, amikor a francia sanzonból lett egy mai szóval élve brand.
1: Igen.
2: Ebben természetesen nagyon nagy és oroszlán része volt Edith Piafnak, aki önmagában megtestesíti a műfajt, de nem kevésbé ott van mellette Aznavour is, uh-huh, aki egyébként 7 évig a mindenese volt Piafnak. Tehát ő volt a sofőrje, a zeneszerzője, a házat rendben tartója, titkára, uh-huh, hangszerelője, és mindenféle más, picit piszkosabb dolgokat is elvégzett, például a Piaf szeretőit úgy kiátszogatta egymás ellen, tehát hogy kicsempészte az egyiket, uh-huh, miközben a másik már a folyosón várakozott. Egy ilyen nagyon jófajta cinkosság volt közöttük. Nagyon jó barátok voltak végig, amíg Piaf élt. Aznavour rettenetesen tisztelte őt. Az is jellemző a kapcsolatukra, hogy Aznavour magázta mindig,
1: igen,
2: Piaf meg tegezte. Tehát így beszélgettek, uh-huh, hogy maga, meg te, maga, te, maga, te.
1: És ez ezen az esten is meg fog valósulni, hiszen én azt gondolom, hogy a dalok, amelyeket hallgatunk, a között azért lesznek átvezetések, és ilyen történetek, vagy esetleg valami dramaturgiai száll is összeköti majd a dalokat?
2: Így van, nagyon jó a kérdés, és köszönöm is. Természetesen mi is így gondoltuk, hogy így lenne a legjobb, hogy a dalok között egyfajta kisebb jelenetecskék, melyekben információk is elhangzanak, meg is jelennek. Pontosan ezek,
1: uh-huh,
2: hogy ki kicsoda, ugye, hogy örmény volt Aznavour, akkor milyen volt a kapcsolatuk Piaffal, hogy ez a 7 év, ez nagyon hosszú idő,
1: igen,
2: hogy lett vége, és miután Aznavournak elindult a karrierje az 50-es évek legvégén, és akkor volt Piaffnak is, az utolsó éveiben volt a zeniten, de akkor már egészségileg nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy alakult később ez köztük. Meg ilyen személyesebb dolgok is. Egyébként Fráter Zoltán volt az, aki segített nekünk, és ezt dramaturgiailag, uh-huh, összeszedte, kicsit megírta, ilyen rövid kis jelenetecskék vannak a dalok között, és azt gondolom, hogy ez még hozzá tud adni azokhoz a sanzonokhoz, melyeket mindenki ismer, ugye például Piaftól a Milord, ugye Nem bánok semmit sem, uh-huh, vagy a Rózsaszínű élet című dal, amit ketten éneklünk ezúttal, és amit valószínűleg ketten csak otthon énekelhettek el valahol, uh-huh, egy próba közben. Tehát nincs róla felvétel, hogy ők ezt együtt énekelték volna, de biztos, hogy énekelték, mert pont akkor született. Szóval ez egy nagyon személyes vallomás, utazás és betekintés abba az életbe, abba a korba is. Ugye nem lehet elvonatkoztatni ettől a korszaktól,
1: igen,
2: amikor megjelent a televízió Európában.
1: Ó, igen.
2: És ők ott voltak a legelsők között, akik még olyan adásokban, amikor csak egyenes adás volt. Alig maradt fenn néhány nagyon homályos, meg kopott szalag, mert egyenesben adták, de hát rohamosan fejlődött persze aztán a technika, úgyhogy az 50-es évek végére már Franciaországban nagyon a médiák, helyesebben a televízió nagyon sok mindent közvetített és meg is őrzött. Ráadásul ők ketten, Piaf is és Aznavour is Amerikába is betörtek a műsorukkal, ami nagy szó, mert az amerikaiak a francia nyelvet, tehát egyáltalán milyen nem angolul van, arra nem igazán vevők,
1: uh-huh,
2: és nem nagyon engedik be. Ennek ellenére Piaf az letarolta Amerikát, ezt lehet így mondani. Aznavour pedig először ugye Piaffal érkezett, később pedig, miután megtanult angolul, már angol műsorral is, hadd mondjak egy dalcímet, amit igen, valószínűleg azért nagyon sokan ismernek, még akkor is, hogy nem tudják, hogy ki az Aznavour, a She című dal.
1: Hát persze.
2: Hát az is Aznavour. Uh-huh. Az is Aznavour. És azt angolul énekelte fel először, és angolul lett világsláger, most meg már egy standard.
1: Így van. Június 30-án tehát Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai és zongorán kísér Wagner Puskás Péter, Aznavour alakját ezúttal tehát ön idézi meg, míg Piaf dalait Jordán Adél tolmácsolja a közönségnek. És ezután az önök szerepe itt véget ér, bár azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, de ha a Benczúrkerti esték programjait nézzük, akkor mi lenne az, amelyet esetleg ön kiemelne, vagy ajánlana a hallgatóknak?
2: Én mindenféleképpen azt ajánlom legelőször is, ahogy végignéztem itt a programot, hogy nézzék meg, mert olyan széles a műfaji választék, hogy tényleg mindenki találhat olyat, ami neki tetszik a legjobban, mert operától, daljátékon át, a jazzig, komédiáig, akkor ilyen gyertyafényes koncertekig, tehát tényleg annyiféle választék van, hogy nehéz lenne dönteni nekem is. Ami engem legjobban megfogott, az a debreceni színháznak ez a Donizetti operája, amit fognak csinálni, mert nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen kertben ez a zene, egy ilyen barokk opera megszólaljon, mert valószínűleg, hogy amikor azok létrejöttek, ilyesmi helyszíneken is megszólaltathatták az akkori művészek, szerzők, énekesek. Ugyanezt mondhatom a Gülbaba daljátékról, ugye, ami rózsakert, ott vagyunk egy kertben. Igaz, hogy nem rózsakert, de kert, tehát hozzáad a műhangulatához és a varázslatához, mert ez egy varázslatos helyszín, azt gondolom.
1: Így van. benczurkertiesték.hu, ezt az oldalt kell megkeresniük, én pedig kívánom, hogy teltház legyen az önök koncertje is, és a következő koncertek is, és ahogy én láttam, azért utána sem fog nagyon pihenni, ha egy picit a Benczúrkerti estéktől elmegyünk, hiszen a lánybúcsú előadásban benne van, és hát azt országszerte fogják játszani még nyáron.
2: Így van, és ilyenkor nyáron talán még jobban pörög ez, hiszen egy szórakoztató darabról van szó. Mi nyilván ilyenkor mindenki még jobban ki van éhezve ilyen kikapcsolódásokra. Egy nagyon jó kis előadás, amit nagyon-nagyon szeretünk a kolléganőimmel együtt, és ami egy picit más azért, mint ez az Aznavour. Republik zenére szólnak a dalok. Nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódás, és tényleg járjuk az országot. A Balatontól kezdve Nagykanizsán át mindenfele megyünk. Az egész nyarunk le van fedve ezzel a darabban, meg a Hőhullám című másik komédiával, úgyhogy ott is nagy szeretettel várjuk és várom a nézőket, de természetesen először itt most 30-án a Benczúrkertben a francia sanzon szerelmeseit.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig kívánom tehát, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és mindenki vigyen magával hűsítőt, hogy bírják az esti meleget is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm, minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben Bardóczi Attila színművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után pedig a beszélgetések már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiszteket avattak Budapesten. Megszűnt a védett üzemanyagár. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34 és 39, este 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió és a zenei és kulturális élet kiemelkedő

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okkulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvarék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 2-1-en.
1: Budapesten rendezvény miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját holnap hajnalig. Ma este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, illetve az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén rendezvény miatt lezárták a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé, és szakaszos lezárásra kell készülni a Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos és időszakos forgalom korlátozása kell számítani a Kodály körönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellér rakparton a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Mától az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határ út között. A Határ út és a Lajos-Mizsei Sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Ez továbbra is a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkat a filmzene.net összeállításával zárjuk, amely a 80-as évek egyik utolsó hollywoodi produkciója, a Drágám a kölykök összementek zenéjéből ad, stílusosan fogalmazva, egy parányi ízelítőt. A mikroszkópikus méretűre zsugorodott gyerekek izgalmas történetét bemutató családi kalandfilm a popkulturálisan talán legnagyobb nosztalgia faktorral rendelkező évtized végén 1989-ben látott napvilágot, méghozzá június 23-ai premierrel. Joe Johnston, a Jurassic Park 3 és az Amerika kapitány az első bosszúálló rendezőjének legelső rendezése tehát éppen a mai napon érkezett a 35. jubileumához, ami kézenfekvő apropót teremt a felelevenítésére. Az álomgyári ünnep terén külön érdekesség, hogy kettő születésnapról van szó, ugyanis a Rick Moranis főszereplésével forgatott mű bemutatója egybeesett a Batmanével. Tim Burton direktori munkájának említése abból a szempontból mérvadó, hogy a Drágám a kölykök összementek részben a köpenyes képregényhős moziba küldésének köszönhetően lehetett a Disney minden idők legtöbb bevételt hozó élő szereplős filmje, 5 éven keresztül megőrizve ezt a pozíciót. Az esztendő nagy nyertese természetesen a denevérember, akinek a hirdető plakátokra került ikonikus égi jelek közönséghívóként működött, hiszen tömegeket vonzott a vászonhoz. Voltak azonban olyanok, akik nem fértek be a vetítésére, de mivel szórakozás nélkül sem akartak maradni, a szintén látványos jeleneteket ígérő és kínáló, kölyök zsugorító sztorira váltottak jegyet, ami ezáltal a Sötét lovagi után az év második legsikeresebb nyitásával büszkélkedhetett. Míg a film esetében szenzációról beszélhetünk, amelynek sikere eredményeként egy kissé kelekútja feltaláló találmánya hatását a sors fintora következtében önmagukon megtapasztaló gyerekeinek kalandja franchise-zá bővült, addig a kísérete enyhén szólva érzékenyen érintette a szakmát. A komponista a Titanic dallamaiért és betét daláért is Oscar-díjjal jutalmazott James Horner már ekkoriban elismert és sokat foglalkoztatott zeneszerző volt. Elég csak a második és a harmadik Star Trek mozifilmre gondolni, amelyekhez ő szolgáltatta a muzsikát, mégpedig Jerry Goldsmith-től kapott stafétával a kezében. Horner impozáns referenciával a háta mögött, egy motivumgazdag és hangszerelés tekintetében a

csörgődoboktól, harmonikától, valamint szájharmonikától kezdve a kerepelőkön, különféle shakereken, illetve slapstickeken át a gőz orgonáig, bármilyen instrumentumra gondolva, meglehetősen összetett szimfonikus zenével látta el a porszem méretű tinédzserek pázsit dzsungelen keresztüli hazajutását. A minőségi munka ellenére azonban pert indítottak a művész és a produkcióért felelő stúdió a Disney ellen plagizálás vádjával. Horner stílusát vizsgálva túlléphetünk az életművében viszonylag gyakori önismétlésen, ám a Drágám a kölykök összementek esetében a Nino Rota alkotások jogutódjainak szemet szúrt a szétszórt tudós témája, és az 1973-as Amarcord egyik kompozíciója közötti hasonlóság, ezért szorgalmazták és végül elérték, hogy a 10 évvel korábban elhunyt szerző neve szerepeljen a stáblistán. Raymond Scott 1937-es Powerhouse című felvételének tulajdonosai szintén kiharcoltak egy peren kívüli egyességet és jóváírást, mivel taktusai forrás megjelölés nélkül köszönnek vissza a miniaturizáló szerkentyű bonyolultságát érzékeltető fő témában. A vádak jogosak, viszont a szakma kritikája mellett, de a tények figyelembevételével érdemes inkább figyelembe venni a közönség fogadtatását. A 20 év késéssel megjelent filmzenealbum sokáig rejtve maradt, igazi gyöngyszemet mutat be, így nem meglepő, hogy az összes példányát hamar elkapkodták, sőt, hiánycikké vált. A filmzenék forgalmazásával foglalkozó Intrada kiadó jóvoltából idén egy minden motivumot tartalmazó bővített változatban lehet hozzájutni a London Symphony Orchestra összes szekcióját Horner vezényletével keményen megdolgoztató témacentrikus műhöz. A most következő zenei összeállításban is ebből szemezgetünk, hogy a lehető legtöbb szegmensét bejárhassuk ennek a kreatívan big bandes, játékosan jazzes, többnyire akciódús, horrorisztikus elemekkel tarkított, helyenként pedig mélyen drámai, továbbá szívmelengetően érzelmes, izzig-vérig bájos és izgalmas kalandmuzsikának. A zenei részletek előtt azonban búcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona, a Cine Music szakmai partnere, az idén 20 éves filmzene.net és a műsorvezető H. Varga Marian. További szép hétvégét kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket jövő vasárnap is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orrfőre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik. Nem maradt ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egyhogy fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyák napi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy az úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek, sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, hogy nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. Jó. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején azért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfiruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon, amerikai elnök tette hivatalosan elismerté. Tehát azért el kellett telnie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött át mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik, tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték, ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e Szent József napja. Az egyház március 19-én Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törődött velük. Így írtak 1938-ban. De hát szerintem szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról, ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kapcsolódik, vagy olyat ábrázol, hogy apa, fia, a lánya.
2: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 75-ös szám előtt. Itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot, Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szoborkompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen háromalakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy, ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre veszük, akkor találunk ott édesapákat is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
2: Így van.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy toronytúrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
2: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártábladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL kampusztoronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés sisakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép hőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
1: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
2: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik város részben támadt a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
1: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
2: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak 1500-ban.
1: Megképesztő.
2: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a müezzinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha a toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
1: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
2: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony. Szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel. Tehát azért ez egy jó kis kardió program. És 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Olyan érdekes, nem?
1: Igen.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni. 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileum év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis ő 1856 június 21-én született, tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Róbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevenedett. Hiszen nem véletlen, hogy kortársai Róbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Róbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Róbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a Szobrász Mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Róbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homlokzatán található Liszt Ferenc

0: Tatói munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Strobl epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Strobl életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Strobl legendáit és az epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járókelőket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Strobl műtermének világába, az epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek.
0: Igen, a Strobl 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobl Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm!

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési

információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán, állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a névből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta második József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum, tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum, és dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki tisztjét, a legfiatalabb fiának Sándornak, és majd lánya Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
2: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy tölgyfahordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használnak, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raúl Wallenberg svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára. Ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raúl Wallenberg próbálta őket is menteni. Illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian így emlékszünk van, rá, amikor igen, egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élményben lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És Kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikusoknak szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Konti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különlegessége, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek és tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövő állásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, így senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították. 1992-ben bontották csak le az állványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát. Ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyel, illetve a 175 méter magas Várhegyel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Több helyen home office-t rendeltek el a hőségriadó miatt. Vízi trafipaxok mérik a sebességet a Tisza-tavon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel, az ország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél, hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Mátrafüreden megkezdődött az idei Muzsikál az Erdő, Mátrai Művészeti Fesztiválja. Bő egy héten át összesen 9 helyszínen várják az érdeklődőket, klasszikus és népzenei koncertekkel. De lesznek néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások, fotókiállítás és gyerekprogramok is. A mostani mátrafüredi események után Gyöngyöspata nagy parlagon várják vasárnap az érdeklődőket. Megismerhető egy fenntartható gazdaság, az erdei sétán pedig a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai is szóba kerülnek. Este számos zenei előadás szórakoztatja a családokat. Vízitrafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját. Szia, Nati!
2: Üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást!
1: Örülök annak, hogy eljöttél. Hát pláne idén jubileumi ünnep lesz nálatok, az egész Művészetek Völgye, az egész fesztivál az ünnep jegyében telik, tekintve, hogy 35. alkalommal rendezitek meg.
2: Igen, július 24-től augusztus 2-ig ismét ugye életre kelnek Kapolcs Taljándörög, Vigán Peten utcái, portái, különböző legelői, templomai, és hát 89 óta zajlik egyébként ez a fesztivál. 89-ben ugye Márta Istvánék kicsit meg is haladták a korukat, egy fenntarthatósági akció keretein belül indították el egyébként a Művészetek Völgyét, hiszen művészekként odak szoktak, és azt vették észre, hogy amikor elkezdtek beszélgetni a helyiekkel, valami nagy szomorúság övezte itt a társaságot, és kiderült, hogy a patakból eltűnt a víz, valamit rosszul tartottak fönn karban a különböző patak részeknél följebb, és hát pénz kellene ahhoz, hogy ezt a bajt, főleg a malmok völgyében, ezt helyrehozzák. És hát nem voltak restek, akkor úgy tudtak pénzt gyűjteni, hogy gyakorlatilag kocsmaszínházat csinált Galkó Cili néni kocsmájában, Mandekvár, tehát a most is Völgy komoly zenének helyt adó Kapolcsi templomban lépett fel, Kárnyónét játszottak Csorompusztán, és nagyon sok kis kulturális kis sziporka költözött be Kapolcs. Először Kapolcsi Művészeti Napok címen, és utána ebből lett a Művészetek Völgye Fesztivál. Ha emlékszünk, akkor volt olyan időpillanat, amikor 6 település is csatlakozott egyébként ehhez a kezdeményezéshez. Aztán volt egy kis völgymenete az egésznek, illetve utána most szerintem egy második óriási virágzása van, hiszen generációk szeretik ezt. Azok is szeretik, illetve visszajárnak. Vannak olyan látogatóink, akiknek 89 óta megvannak a műsorfüzeteik, meg a pólóik, vagy az emlékeik, és már sokszor nem csak, hogy a gyerekeiket, hanem az unokáikat hozzák el a völgybe, akik mondjuk ki, ugyanúgy rá tudnak kattanni.
1: De 35 év, az nagyon hosszú idő, tehát ez alatt nagy utat tett meg a Művészetek Völgye. Miben látod az alapvető változást a kezdetekhez képest?
2: Nagyon sok állandó elemünk is van, a Kaláka versudvar, vagy a Grillusz Daniék, vagy Hobó is itt van a szinte kezdetek óta. Nagyon sok előadó egyfelől állandóságot jelenthet névben, viszont évről évre megújul. Rengeteg új lemezük van, új élményük van, amit utána művészileg megkapunk mi is közönségként, átitatódva rajtuk keresztül, és hát új műfajok is felnőnek, mert például az új cirkusz sehol se volt még a 90-es években, azt ugye a Trafó hozta be a külföldi produkciókkal, illetve most már nekünk is vannak saját új cirkuszi társulataink.
1: Azt mondtad az előbb, hogy most egyfajta virágzást él a Művészetek Völgye. Ez leginkább miben nyilvánul meg?
2: Tavaly is közel 130 ezer ember lakta be a három települést. Az az érdekes, hogy a nagy számok ellenére mi próbáljuk egyébként megteremteni azt a hangulatot, hogy 48 kis helyszínt lehet felfedezni. Három nagyobb színpadunk van, a Panoráma színpad, ilyenekkel, mint Quimby, vagy a Kispál és a Borz Bohemian Betyársz, illetve van egy lőterünk, az egy picit Z-generációsabb egyébként, sok jó kis Méringer Marcis és egyéb előadóval, Sziszivel és társaival, és hát van egy még idősebb korosztálynak szóló, egyébként csendesebb nagy színpadunk, a Szirdütóket, ahol Zorán, Konz Zsuzsa is fellép, lesz itt opera produkciónk is, Donizetti csengőjét hozza el az Operaház, Duda Éva társulat, Feledi projekt, de Geszti is itt lép föl. Úgyhogy Az az igazság, hogy ez az a hely, ahol sokak tudnak találni maguknak valamit, és különböző generációkban is. És ha valaki pedig azt mondja, hogy ő sosem szeretne tömegben lenni, ezt is megteheti a völgyben, hiszen nagyon pici, apró templomokban lehet komoly zenét élvezni, több mint 60 komoly zenei produkció költözik le, két színházi színpadunk van, több irodalmi helyszínünk, de vannak improszínházi és egyéb egyébként lelkületi helyszínek, hiszen egyébként van egy ökumenikus vonala is a Művészetek Völgyének, hiszen van református udvarunk, van evangélikus, sőt idén már van egy csipkebokor katolikus udvarunk is, és a 10 nap végén pont a kaláka celebrálásában van egy ökumenikus istentiszteletünk is.
1: Na, tehát akkor nagyjából Dióhéjban, mondjuk így épül fel a 35. jubileumi Művészetek Völgye, de hát bőven beszélünk még a részletekről. Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, éppen az előbb mind a ketten elképedtünk ezen a számon, hogy 35. alkalommal rendezitek meg a fesztivált. Ez alatt felnő egy ember. Megszületik és felnő.
2: Nagyon sokan Kapolcson, Tajándörökben, Migánpetenden úgy nőttek fel, hogy mindig is ott volt az életükben a fesztivál. Egyébként falufórumokat tartunk évközben, és ők is bele tudnak szólni egyébként a program menetében. Ez tényleg a közösségekre épülő fesztivál. Van a falusiak, illetve a helyiek közössége, ami összefonódik a művészekkel, illetve az odalátogatókkal. Úgy próbáljuk csak növelni a közönségünket, hogy megpróbáljuk inkább csak azokat behívni, akik már hasonszörűek egy picit azokhoz, akik ott vannak velünk. És ők hozzák a gyermekeiket, családtagjaikat, és egyébként ehhez digitalizációs eszközöket, adatbázisokat is egyébként használunk, és ennek az az eredménye, hogyha leül valaki a tábortűzhöz a Kenderkertbe, és az egyik Békés Csabáról, a másik Sopronból van, lehet, hogy 2-3 mondaton belül találnak is valamilyen közös témát.
1: Sőt, ez elég valószínű. A jubileumot azt hogyan ünneplitek meg, vagy miben nyilvánul majd meg ez akár a programok során?
2: Ha valaki a kezébe veszi a Művészetek Völgye műsorfüzetet, látja, hogy itt ilyen kis színes csigákat rejtettünk el, hiszen rengeteg jubileumi programmal, sőt helyszínnel készültünk. A panoráma színpadra érkezik a Quimby, ami ugyancsak 35 éves, úgyhogy együtt ünneplünk, de a Hagyományok Házával is van egy közös nagy koncertünk, amilyen táncházba fog fulladni, ők ugyancsak 25 éves csitrik hozzánk képest, de együtt ünnepeljük egyébként ezt az eseményüket is. Visszajön a Gástyaárok, ami legendás helyszíne a Művészetek Völgyének. Egyébként ide a Bánkitó költözik be, de az egész Gástyaárok koncepció is egyébként egy jubileumi ajándék a közönségünknek. Ugyancsak ugyanilyen ajándék az a klastrom. Legutoljára 30-as jubileumkor volt a klastrom helyszíne a Művészetek Völgyének. Most itt is egyébként különböző csapatok álltak össze fényfestés, sőt a Fényárban a klastromra rengeteg fiatal művész is jelentkezett, és a második fordulóba jutottakat közösen zsűrizzük majd a közönségünkkel, illetve van 3 különleges koncertünk is, Temesi Blanka, a Telekom Szelektor győztese, illetve ott lesz egyébként Hasiéknak a Balagergővel és Devával közös Hortus Conclusus, egyébként fényfestéssel kombinált varázslatos koncertje, de Cube produkció is érkezik itt. Szerintem ez egy olyan rejtett kincse lesz a fesztiválnak, amit tényleg utána mindenki megjegyez, és mindenki visszavágyik oda. De nem csak új elemekkel jubilálunk, mint például a Cirque du Tokerbe, egyébként a Völgy Szimfonikot összehozva, a Danubia zenekarral megpróbáltuk kiválasztani azokat a könnyűzenei most kurrens előadókat, akiknek nem volt ilyen szimfonik programjuk, úgyhogy Szendrői Csabi, a Betonhoffi, vagy Kóli, Szena és Fekete Giorgio is választott 3-4 számot a kedvencei közül, a saját számai közül, és azt dolgozták föl egy szimfonikus koncerté. Szerintem ez egy olyan egyedülálló jubileumi, meg ünnepi koncert, egyébként elárulom július 27-én, amit kár lenne egyébként kihagyni. És sok ilyen kis sziporkával készültünk, és hát emellett azért az alapítók is ott vannak velünk, 2 udvarban is, egyébként programokon is találkozhatunk velük, a Fazekas Műhely, illetve Festődénél Retro Völgy, tanúasztal, beszélgetések, rengeteg név van felsorolva, rengeteg visszahívott, sztorikkal rendelkező művész, újságíró, vagy egykori látogató, és Naszály Gyuri, Márta István és Tóth G. Péter moderálják a beszélgetéseket, vagy egyébként minden nap másfél órára Márta István saját udvara nyílik meg, aminek köze volt a Támad a szél lemezfelvételhez, és azt is felidézik a zenésztársakkal, beszélgető társakkal, illetve Cseh Tamás ott vette fel az egyik lemezét, és a fia Bereményivel, illetve Bárt Jánossal együtt fogja azt felidézni ugyanazon falak között, és lesznék itt Galkó emlék előadások is, és egyéb kis érdekes kincsek, egyébként a Budapest Ragtime Band is ennek az írának az egy egyik fellépője és visszatér oda. Emellett Cili néni kocsmájában is megemlékezünk Halkó Balázsra, vagy több helyen is lesznek kiállítások, ahol például Pallagi Anikóra és az egykori programigazgatójára a völgynek emlékezünk meg. Úgyhogy jubilálunk úgy is, hogy új elemeket, különlegességeket mutatunk meg, de sose feledjük el azt, hogy honnan jöttünk.
1: Köszönöm, Nati. Jövünk vissza. Oszkó Jakab Natália a vendégem, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója. Nati, most mit szólsz hozzá, ha rábökök az egyik helyszínre, mondjuk Vigánt Petendre, hogy mi történik ott, aztán majd haladunk tovább.
2: Hát Vigánt Petend egy nemzetközi központtá vált, hiszen a Cirque du Toquet-be, ahol Zorán Konzsuzsa is megfordul, illetve akár Duda Éva társulattal és az Operaházzal is találkozhatunk, nagyon sok külföldi produkció is érkezik a Vivat Messi Csehországból, lesz egy olasz produkció, és sokan mások is. És hát mellette van a Vigán Petendi katolikus templomban a Papagéno klasszik helyszín, napi két koncerttel és előadással, és hát Papjanó hihetetlen humorú zeneakusztikus beszélgetései mellett van kanadai produkciónk, a Cordame Duo érkezik hozzánk tényleg egyenesen Kanadából, illetve az Entre Vos y Cuerda hangok és húrok találkozása, az egy holland produkció, egy EU-s együttműködésből érkezve, a Cantúria, ez pedig egy barokk kórus, ami Spanyolországból, egy spanyol együttműködésnek köszönhetően, és minden a sort még egyébként a Veronen Cello Finduo zárja egyébként. Egyébként most az elején a műsorfüzetnek ki is emeltük, mert rájöttünk, hogy olyan sok külföldi kis együttműködés nőtt itt föl, az osztrák fórumosok jönnek a Harcsa Veronika udvarba, de egyébként az X-Site nevű EU-s programnak köszönhetően Velszi meg luxemburgi előadónk is van, úgyhogy németek, olasz, ez egy nemzetközi népünnep, és valahogy csendesebbnek tűnő Vigánt Petend egy ilyen rangos nemzetközi helyszínné vált. Egyébként ide átköltözött a Balaton Bike-nak a biciklis központja, állandóra egész évben itt található, és innen indulnak az e-bike túrák. Hogyha valaki megismerte nemzetközi társainkat, utána elmehet ismerkedni önmagával, a Petendi pajtával, ahol pedig önismereti diszkó várja őt a tilos rádiós partik mellett, és egyébként workshopok, live drawing vagy hangfürdők mellett, és hát utána be is térhet amúgy a Pocket udvarba, ahol a Vecsei Mikiék baráti köre irodalmi zenei kísérletezéseibe vehetünk részt, hiszen Hasiék mellett a Mákli kör fog például beszélgetni és egy dalt bemutatni. Mindenki egy picit irodalmi zenei koprodukcióban, áthajlásban, hol verset elemez, hol kötetet mutat be, hol azt megzenésíti, itt a Fiúk zenekarral, Szajanóéval, Nagy Emmával is, vagy Bagosi Norbival is találkozhatunk és beszélgethetünk, és az ő dalát ismerhetjük meg. Tárkányművektől kezdve a Pajor Tamáson át Akarsz-e játszani koncert is, illetve a Mondjad Atikám József Attila estel is itt találkozhatunk, de hát apropó József Attila, szerintem egyike a mesteri felidézőinek Hobó udvarát, és itt találjuk Vigánt Petenden.
1: És Hobó egyébként minden este más programmal jelentkezik.
2: Így van, sőt, ugye napi két programmal rendelkezik, és vigyázat teljesen csak idejáró Hobó rajongóink. A 3 órás hobológia idén 5.30-ra költözött, így egybe lehet 5.30-kor a hobológia beszélgetéseken, amik gyakorlatilag ilyen 100-200 fős csoportos terápiának is és nevetésekbe beillenek, és hát utána vannak különböző, tényleg József Attila estől kezdve vadászat koncerten át, produkciók 8.30-tól, úgyhogy Hobó azt hiszem meg fogja kapni az össze legkitartóbb és legtöbbet dolgozó művészünk, völgyművészünk nevet egyébként, hiszen amellett, hogy minden évben vagy lemezeket és könyves lemezeket és színdarabokat és fordításokat jelentett meg, azért szerintem az, hogy egy minden nap 10 napon keresztül, több órán keresztül ott van a közönségével, és egy önmagában értékelendő egyébként teljesítmény, és tényleg van jó pár ember, akik csak miatta 10 napra költöznek le hozzánk. És hát mellette, előtte és utána, egyébként a Roma udvarban nagyon sok érdekes workshopon vehetünk részt, identitáskereső workshop, különböző műhely és kézműveskedéseken, de van itt cigány diszkó is, ami már múlt évben olyan népszerű volt, hogy azt hittük, hogy ebből a 10-20 fős völgyre jellemző workshop formátummal ez hangosítás nélkül elmegy. Hát miután megjelent 200 ember megtanulni a cigány táncokat, muszáj volt egyébként hirtelennyébe oda hangosítást is keríteni. Nagyon sok zenekar is megfordulott, meg családi sztori és emlék is egyébként ugyancsak a Roma udvarban, amellett, hogy egyébként a helyi közösségek is, a petendi cigányok szemből főzik az ételt egyébként, illetve a helyi települések, roma közössége is megjelennek.
1: Na ti Hobónak csináljatok egy álló csillagdíjat.
2: Így van. És hát egyébként, ha már vigánt petend, az egyik fő prime helyszínünk, az a Kaláka versudvar. Csak hogy a másik egyébként legkitartóbb díjat kiadhassuk. A Szabó Balázs bandája nyitja meg az udvarnyitó Kaláka koncert után a 10 nap eseményeit Nyári Krisztiánnal, Lackfival, Szabó Tiannával, Hasival, Grecsóval, nagyon sok irodalmárral találkozhatunk, végtelen sok világzenei produkcióval, ami kötődik a Kalákához, illetve a Grillus kiadóhoz, illetve természetesen nagyon sok Grillus testvérpár koncert, Kaláka vagy Grillus Vilmos biciklis koncertje, nagyon-nagyon sok érdekes és olyan állandó elem is jelenik meg itt, amikor is már szülőként drukkolhatunk, és követelhetjük ki a Volt egyszer egy fakatona című számot a Grillus Daniból.
1: És hogy közben ott van a gyerek is.
2: Hát így van, és azért volt egy szomorú apropója azért itt a műsorszerkesztésnek, hiszen pont a nyomdába adás előtt hunyt el szegény Sebő Ferenc, és furcsa, nagyon furcsa érzés volt útközben átírni a Sebő koncertet, Sebő Ferenc emlékkoncerté, de azt hiszem az is egy nagyon szívmelengető pillanata lesz egyébként ennek a 10 napnak. Hát milyen belementünk Vigánt Peten programjába, és ez tényleg csak egy település, és van egy Tajándörögdünk, ahol pedig színház, színpaddal, és nagyon sok minden mással találkozhatunk.
1: Hamarosan rátérünk Taljándörögdre is, Kapolcsra is. Oszkó Jakab Natália a vendégem, folytatjuk mindjárt a beszélgetést.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkol Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, mennyire találkoztok azzal az elképzeléssel még mindig, hogy azért Kapolcs a főhelyszín, Kapolcs a bázis, ott történnek a nagy dolgok.
2: És sőt, az egész fesztiválhoz kapcsolódik egy kapolcsozni ige is, gyakorlatilag egy ige képződött ebből az egész jelenségből. Azért nagyon, tudod? Tehát, hogy érdekes, hogy sok városi jön, az egész országból érkeznek hozzánk, de már eleve az, hogy van három település, amiből Kapolcs és Vigánpeten távolsága nem egészen 1 kilométer, hiszen összenőttek, olyan, mint Blaha és az Astoria között sétálnál, de hogy a városból érkező emberek így megkérdezik, hogy hogyan lehet itt közlekedni, és mondjuk, hogy csigabusszal, de hogy egyébként gyalog vagy biciklivel is. Tehát olyan felfoghatatlan ez az egész, és azért mindenki úgy arra törekszik, hogy Kapolcsra érkezzen meg. Ugye ott nehezebb parkolóhelyet is találni. Mi meg arra bátorítjuk, hogy őket, hogy vagy Öcs felé kerülve Taján-Dörögdön keressenek parkolóhelyet, és onnan fedezzék fel a fesztivált, vagy pedig Vigánpetenden álljanak meg. És hát mind a két település is tud egyébként nagyon sok egyet itt adni, amellett, hogy természetesen Kapolcson, viszont ott van a Malom-szigeti vásár is, amit meg nagyon sokan csak a vásár kedvéért is kedvelnek, hiszen nagyon minőségi kézműves termékeket lehet itt, zsűrizett termékeket látni. Nagyon figyelünk arra, hogy nagyon szűrjük több körben, illetve helyben is ellenőrizzük ezeket az árusokat, hogy valóban megmaradhasson az a kézműves jelleg, amire törekedett a Művészetek Völgye az elejétől kezdve. Taján-Dörögdön ugyan nincsen kézműves vásár még, de
1: ki tudja, mit hoz a jövő.
2: Most már egyébként ott is egy egész nagy zsizsgés van. Ott van a második számú nagy színpadunk, a Lőtér, ahol egyébként a közlekedési múzeum is beköltözött, sőt egy retrobuszra, hogyha szerencsések vagyunk, akkor felszállhatunk Harcsa Veronika mellé, vagy Iván Ende Parazol Lóci, vagy Méringer Marci mellé, és egy körben csak nekünk mesélnek, zenélnek, mi körbe megyünk a völgy településeink. A Lőtéren egyébként sok workshop mellett, a fiú Hiperkarma, Deva, Vévi, Sziszi Lenke, Andalgó, Lóci játszik, Platon Karatev, Méringer Marci, Ári Mafia koncerteken, Forrás Street-en vettünk részt, viszont pont amiatt, hogy egy új reneszánszát éli, illetve jubilál ugyancsak, a Kft. 45 éves jubileumi koncertje is itt kapott egyébként helyet, úgyhogy a Lőtér is egy fesztivál a fesztiválban.
1: 10 évvel megelőztek benneteket.
2: Így van, a világzenei udvaron Pajabával találkozhatunk, a Dzsambalájával, a Söndörgővel, Ferenci Gyuriékkal, a Pazóval, az Los Orangutanes is évek óta visszatér, Mazsimó, Kacaj, Cimbali, 7-6 klub, Góbi, Szalóki Ági gyerekkoncert, és rengeteg-rengeteg táncházas mozdulat is itt a világzenei udvaron talál minket, és egyébként ez most egy újdonság, hogy Taján-Dörögdön nagyon sokan a közönségünk közül találnak szállást is, gyermekkel érkezve, pláne ott a közelben van, úgyhogy például a világzenei udvarban a Varázs Hangok Játszóház segítségével egész nap ilyen gyermekmegőrzős játszóház is fog működni egyébként. Itt van egyébként az evangélikus udvarunk léleklabirintussal és a civil szervezeteik munkásságának a bemutatójával. A református udvarban különböző elgondolkodtató programok mellett egyébként Grecsóékkal, meg különböző kis koncertekkel is találkozhatunk. A Csipkebokorba pedig a jezsuita fiatalok költöztek be sok beszélgetéssel és együttzenéléssel. A színház színpadra, ugye most már megszokott menetrend szerint első napra egy saját bemutatóval készül a Művészetek Völgye és az Arcszíntér. Most Göttinger Pál Anyós nyelvét láthatjuk. De érkezik ide az Orlai produkciós iroda, vagy az Arcszíntér, a Veszprémi Petőfi Színház, Neptun Brigád, Márfi Márk, illetve sokan mások is. Ugye szemben a kis Taján-Dörögdi katolikus templomunkba, pedig a színház színpad templomon belül. FST, a különböző trepszínházas, SIC produkciós, Delta, Orlai produkciós előadások érkeznek, az ugye egy sokkal intimebb, kisebb tér.
1: Mivel érkeznek a SIC-ék?
2: A Zsic produkció majd, ha fagy Neoreneszánsz rallival, a Delta produkció pedig a Gyalúj Gyulával hozza el, amit ugye az átriumban lehet itt látni, de van Panker produkciónk is, a Trap pedig az Olykorban éltem énnel érkezik, illetve a mellettem az Utódom, Kisfaludi Zsófi és Hűvösvölgyi Ildikó zenei műsora is itt kerül megrendezése, de nagyon kevesen férnek be. Azért nem mondom, nem egyszer volt már, hogy annyira sokan vágytak ezekre az előadásokra, hogy mégis dupláztunk. Nem akarok itt senkit felbújtani, de azért látott már ilyet a kapolcsi Talján Dörögdi templom. És hát különböző beszélgetések, workshopok mellett, ugye most már több mint 10 éve tart velünk Harcsa Veronika is. És nagyon érdekes, hiszen az elejétől kezdve Kapolcson volt először a Kataborháznál, aztán a Malomparton, most meg itt Talján Dörögdön, és az elejétől kezdve például volt Ringató produkciója is, és most, hogy pár éve saját babával érkezik, szerintem akkor jött rá, hogy mennyire praktikus ténylegesen keverni ezeket a több korosztálynak szó programokat, hiszen saját jogázása után a Ringaton gyermekével tud részt venni, és hát utána jönnek a különböző jazz formációk, Jamesse, Varga Bendegúzé, Lezárt Szódé, illetve a Karaván Família zárja, mint mindig. És hát itt vannak van osztrák produkció is, velszi produkció is az X-Site program keretein belül, és sok-sok kézműves workshop és jó kis beszélgetés. Hát ugye, hogyha elhaladtunk itt mindenféle kisebb udvar mellett, és kikanyarodtunk a klastromhoz, ott pedig a Hortus Conclusus legbelső kertest, Deva, Balla Gergő, Vecsei Miki, vagy Temesi Blanka, vagy Vecsei Miki és Q produkciók mellett, 9-kor, 10-kor és 11-kor, különböző fényfestő művészeknek az erre az András, Szent András romra komponált műveit élvezhetjük a Talján Dörögdi csillagos ég alatt, és látod, majdnem kimondtam, hogy Kapolcsi csillagos ég alatt, mennyire belénk ivódott egyébként itt Kapolcs, de hát itt Talján Dörögdön lehet még egyébként az Ősök házában Szőke Andrással is találkozni, vagy az Analóg udvarban az Analóg fotózással ismerkedni, sörös dobozból fényképet készíteni, vagy betódulva egy sötét szobába rácsodálkozni a kamera obszkúra optikai illúzióira, képeket előhívni, avagy a nedves kollódiumos technológiát is bámulattal csodálni, amikor egy üveglapra alakul ki rólunk egy olyan kép, amiről megértjük, hogy miért is volt az okon mindenki szomorú, mert saját családdal is, ahogy megtapasztaltuk ezeket a produkciókat, tehát tényleg hihetetlen ennek is a programja. Lemangúria udvarban kitáncolhatjuk a lelki bajainkat, és sok gyógyírre találhatunk. Az egyetemi udvaron pedig a Zeneakadémia, képzőművészet és több egyetem diákja és tanára is találkozik. Egyébként mesterkurzusok is vannak, pont hollandok is érkeznek ide, és egy kicsit mosódik el a határ diák és tanár között. Már is nem olyan merev ez az egész konstrukció, illetve az egyetemek között egy ilyen összművészeti egyetemi udvarprodukcióvá válik ez az egész.
1: Egy nagy közösségé. Jövünk vissza Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség, bővítik az energiatárolók kapacitását, több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is. Tovább fokozódik a hőség, ide haza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Oszkoljakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, akkor kapolcsozzunk egyet. Szóval milyen események, programok, előadások lesznek Kapolcson?
2: Hát inkább visszakérdeznék, hogy mi nem lesz Kapolcson. José González, aki neve ellenére Svédországból érkezik hozzánk először Kapolcsra, mellett Bagosi Brothers Company, Elefánt, Belga, 30Y, Carson Coma, Analog Balaton, Punani Masszív, vagy a Koli Live Band mellett egyébként Jude Law először teszi tiszteletét nálunk a Gástyaárokban, a Bánki Tó különböző civil szervezeteivel, meg az ott megszokott Galaxisok, Bongor és egyéb zenekarokkal találkozhatunk, meg különböző közéleti beszélgetésekkel. Felpattanhatunk a Visa riksáira egyébként, és utazhatunk egyébként egy klassz kört, egyébként egy nagyon vicces járművön. A Momentán társulattal impro-színházazhatunk, nagyon sok egyébként főhős és érdekes vendéget hívtak el, amellett, hogy ők játszanak folyamatosan. Várkonyi Gábortól kezdve különböző egyéb nagyobb személyiségek mellett különböző kis táncos programokat is hoztak, úgyhogy azt hiszem elég színes lett itt ez az egész most már 10 éve zajló Momentán társulat udvar. Ugye meg is emlékezünk itt a hős korszakról, illetve a Magyar Jazz Szövetség udvarába is betérhetünk. Hát itt egy csomó klasszikus felállás mellett kísérleti felállások is vannak. Dániel Balázs Bugi, sokkal másabb, Karosi Juli, One Two Four, de mellett még az Anima Sound System is jazzt fog játszani egyébként ebben az udvarban. Suba Attila, Szinti és Möntör Máté, Finucci Bros Quartet, Délalföldi Szakszofon Együttes, tényleg itt nagyon sokakkal találkozhatunk régi és egy picit új jazzistáinkkal is, és hát azzal átellenben, hogyha jazz dallamokkal telítődtünk, átmehettünk egyébként a Hagyományok Háza folkudvarba, némtáncot betanulni, a Tázló együttessel találkozhatunk, az Üsztűrűvel, és sokakkal másokkal, és hát nem egyszer történik az, hogy az, aki egyébként alapvetően a 30Y-ra érkezett, és oda törekszik a panoráma színpad felé, egyszerűen leakad a folkudvarban, vagy leakad a Magyar Jazz Szövetség udvarában, két olyan műfajú udvarban, amire lehet, hogy nem gondolt volna, hogy ez neki tetszik egyáltalán.
1: Pont ez elég gyakori tapasztalás lehet egyébként a művészetek
2: Igen,
1: völgyében.
2: Hiszen a Művészetek Völgye szól valamennyire a műfajok egymásra hatásáról, és egy sokszínű összművészeti olvasztó tégeiről, és a meglepő találkozásokról. Nagyon sok hasonszőrű látogatót gyűjtünk egybe. Régi barátok van, hogy itt futnak össze, úgyhogy már rég egyeztették a találkozót, és emellett nekem is vannak olyan látogatók is, akikkel itt találkozom évette egyszer, és akkor gyorsan átbeszéljük, hogy kivel mi történt az egy év alatt, és hát szívemhez közel áll a kis kerületünk, hiszen második kerületi vagyok. A Buda udvar egyébként a második kerület teljes kulturális művészeti életét elhozza, hiszen a Marcibányi téri művelődési központ repertoárja mellett a Dántésok, vagy pedig az Átriumosok hozzák el előadásaikat, tehát ez egy irodalmi terasza is van a Lírának egyébként, ami ugyancsak második kerületi kötődésű. Megfordul itt nagyon sok második kerületi művész, avagy galéria is, és az itt egy egyébként jellemző különböző kulturális társaságok és összművészeti produkciók. Szerintem ez egy igazán sokszínű udvar, és én tényleg nagyon büszke vagyok egyébként még így Kapolcson belül is, hogy második kerületi vagyok, és itt van a kis Buda udvarunk közösen.
1: Mintha csak otthon lennél, nem?
2: ez így van, úgyhogy 10 napig sem maradok a második kerület nélkül ott a messzi Kapolcson egyébként. A főtéren egyébként, mert szinte fesztivál a fesztiválban alakult ki, a Pajta mozgóban különböző beszélgetéseken vettünk részt, például itt az egyszülős központosok hívják be a művészeket meseolvasásra, és hívják fel a figyelmet erre a fontos témára. A Művészvölgy kúriában egy képzőművészeti modern tárlat található, ehhez kapcsolódó egy beszélgetésekkel és workshopokkal, amit egyébként hogy nem az ugyancsak második kerületi képező galériások szerveznek idén. A tetőtérben pedig a Magyar Építészeti Múzeumosokkal találkozhatunk, de találkozhatunk itt a főtérnél az Európa pontosokkal, és nagyon sok diák és egyéb szervezettel, akik a tevékenységükre vicces játékokkal próbálják felhívni a figyelmet, de itt kalandozhatunk a Galaxisban is egy ilyen csillagászati játékkal, de társasozhatunk is a végtelenségig, és lehet, hogy egyébként valami olyan programra érkeztünk, amit meg szerettünk volna nézni, de lehet, hogy itt akadunk le, és minőségi időt töltünk a másikkal, a családunkkal, a barátainkkal, ami utána átcsap egy dumálásba a Cili néni kocsmájában, és lehet, hogy úgy távozunk a völgybe, hogy érdemben nem néztünk meg egy produkciót sem, egy koncertet vagy egy színházat sem, de az a megmagyarázhatatlan közösségi magnetikus élmény meg áthatott minket, és ha egyszer azt megtapasztalod, akkor érzed, hogy miről szól a művészetek völgye. Nagyon sok múzeummal találkozhatunk itt, és egymással is.
1: Ez a lényeg. Nati, jövünk vissza. Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkolyakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója. Nati, Kapolcson milyen új udvarra lehet számítani?
2: Ugye nagyon fontos volt amúgy is a tehetséggondozás. Itt a 48 udvaron keresztül, Kassul, nagyon sok új produkcióval ismerkedhetünk meg, illetve most beköltözött egy olyan udvar, amiről a mentorálásról és a fiatalok felemeléséről szól. A Talentum Hungaricum egy tehetséggondozó program, itt a Modern Art Orchestra, illetve Szalonna és Bandája mellett sok új feltörekvő produkcióval találkozhatunk, sőt, egyébként nagy titkot elárulva, ők még táboroznak is ott a helyszínen, úgyhogy ki tudja, hogy az egyébként eleve beszerkesztett műsor mellett nem fognak-e kigurulni belőlük új dalok és új produkciók, új formációk is egyébként. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes udvarunk, egyébként a régi kalapos udvar mellett. Egyébként közvetlenül mellette a Tűzoltó Szertár élő galériába Síje Juli nagyon sok új, különböző workshopot hozott el, a kedvesség workshoppal is itt találkozhatunk, vagy a spontán dalömlése, tehát itt már a nevek is nagyon kreatívak, és hát maga az élmény például kell cím? Hát
1: igen.
2: Kell. A Művészetek Zöldjében több mint 20 civil szervezettel találkozhatunk, a WWF, Madártani, vagy a Hint of Afrika Bábos Zöldre Egyesület mellett. Sok művész is csatlakozik, kicsit adni nekünk tippeket arról, hogy nem ördögtől való egyébként a fenntarthatóság, és kis lépésekkel is egyébként tehetünk a környezetünkért. Egyébként ugyancsak innen a főtérről mellőle fog a Művészetek Völgye félmaraton, illetve 6 kilométeres földönfutók verseny is indulni.
1: Jó, hát a 6 kilométert meg kirát bírni.
2: Ez így van, és nagyon értékes nyeremények várják a végén a látogatókat, szerintem érdemes velünk tartani. A Kenderkertben egy különböző előadásokon keresztül tudhatjuk meg, hogy igazából kenderből szinte bármit lehet készíteni, és a figyelemfelhívás mellett itt is társashatunk, illetve a Völgyhím Pro keretein belül minden nap van egy-egy meghívott vendég, Fekete Kovács Kornél, G. Szabó Hunor, Szabó Tamás, Suba Attila, és még maga Márta István is leül improzni a fiatalok mellett. A Mókuskert udvar egy zsebkendőnyi udvar, Mókus szinte összes barátjával, ilyenek a Soma Mama Gésa, vagy a Nagy Ádám trió, Lár András, úgyhogy azt hiszem ilyenkor szokott ott inkább több ember tolongani kívül, és kívülről nézni ezt az egészet, de egyébként meg, hogyha csendesebb pillanatába fogjuk ki, akkor ott kávézhatunk Mókussal is, ez egyébként a saját kertjében. A Völgy komoly zenére beköltözik a Weiner Leó iskola, de az Artisiusnak is van saját napja, Fuvola varázssal, illetve musical operettesttel. Lépnek itt fel kórusok, zenei kalandozást láthatunk Kodálytól Piazzoláig, mással hangzó Quattro per Tutti, Danubia ütő együttes mellett a Talamba is összeméri az ütőit egyébként velük. Az Animato Clarinét Quartet mellett Penta Essencia, az Udvarfénye a kert illata Quattor alla Finesse, illetve a Mandel Quartet, lesz egy jubileumi programunk is, hiszen 89-ben léptek föl. Egyébként először ők nyitották meg ezt a helyszínt, és a zeneakadémiások is megfordulnak itt, meg nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Budafoki Doknányi Zenekar is 3 produkcióval érkezik ide. Itt kerül megrendezésre az Ökumenikus Istentisztelet is, illetve Minna Linna, Chloe és Adelaide Beethoven korának kamarazenéjével is találkozhatunk. Az Evangélium mi műhelyben megpihenhetünk Kapolcs közepén, különböző orgonajátékokat, illetve beszélgetéseket hallhatva, a segítő udvarban civil szervezetek munkáival ismerkedhetünk, meg zeneterápia is vár minket, és hát emellett az Éltető Völgyben találkozhatunk a különböző kitelepülő helyi kézművesekkel, illetve termelőkkel, és a Diabelli udvarban pedig gyermekünkkel is játszhatunk.
1: hogyha elmész a gyerekeddel, és ott szereztek közösen élményeket, tapasztalatokat, akkor azt viszitek tovább a felnőtt korára is.
2: Igen, a Művészetek Völgye a közös megélt időről szól, a lelassulásról, az átszellemülésről és az egymásra figyelésről.
1: És korábban említetted azt, hogy az ember jó, hogyha hagyja magát sodortatni az eseményekkel, tehát hogyha nyitottan fogadja azt, ami éppen elé tárul. Jövünk vissza, Nati, jó? Vendégem Oszkolyakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttes szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hót családot leszámítva, más nem él rajta.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első polgári házasságkötést 1895. október 1-én tartották Budapesten a Gyár utcai Maliszt Ferenc téri anyakönyvi hivatalban. A ceremóniára újdonsága miatt akkora volt az érdeklődés, hogy a házasodni kívánó párok rohamát alig bírta a századfordulón Budapesten működő három anyakönyvi hivatal. Az egyes számú anyakönyvi hivatal a Kálvin tér és a Rádai Gedeon utca sarkán álló két oroszlánház első emeletén volt. A kettes számú volt a Gyár utcai, a harmadik pedig a Donáti utcában működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: világot számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.